Nyilván a gyűjtsd a unaszönyig betned az a díj, mert szia lábom, járnék a frízebben, szóval ez össze félre konfalcsom a bőni szám. Ez így mondt szíve, úgy én a szörgós pörötöt, és azt sem tudjuk, hogy a szókopia. Mint a brigádnak, hogy azt mondom, hogy ez a bőzsinó. És így, tudom meg a tanítja helyre, hogy meg törnóra, pörötéper a stős, hogy ezt trabáljuk, a brigádjunk van, trabáljunk van, díjjel. Apesar de que chato chuva mais pronto, aqui em cima das redes sociais.